Megadjuk a város elektronikát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: szúnyoztam.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Kenting biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: és társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM, ott van veled.

0: Egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: bárhol is vagy. Ott van veled a Best FM.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolákban, hétfőn lezárják a 36-os főutat, idén is lesz Extreme Trail. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyiregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. Szeptember 19-én, 20-án ismét megrendezik az Extreme Trail sportrendezvényt. Ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszín, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton akadályversenyt szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, majd vasárnap a futás szerelmeseit várják egy 5 és 10 kilométeres versenyre. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet át. A szél még élénk marad, de alapvetően derült lesz az égbolt Nyíregyháza fölött. A sok napsütésnek köszönhetően újabb felmelegedés kezdődik, ami ma egyelőre a 25 fokot éri el. Éjjel egészen 9 fokig esik vissza a hőmérséklet. Holnap is 25, kedden már 29, szerdán már 32 fok lesz a csúcs, utána azonban újabb lehűlés érkezik. Egy hidegfront következtében csapadékosabbra fordul az idő. Ezt követően már csak 24 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új vezetők az evangélikus iskolákban, éjszakai munkákat végez a MÁV. Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok is. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császnák Orsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
2: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
1: A Magyar Szellemi Élet organizátora ezzel a címmel szervez tudományos konferenciát a 125 éve született Németh László író műfordító tiszteletére, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete. A résztvevők több előadást hallhatnak, mások mellett Németh László szövegvilágáról, az iszony adaptációk ábrázolás módjának sajátosságairól, vagy az író drámai nyelvéről. Az egésznapos programnak a könyvtár konferencia terme ad otthont szeptember 11-én. A részletek elérhetők a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem, a Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek, a kurzusról részletek az enye.hu oldalon érhetők el. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a Nyíregyházi Vitéz Mékecz Kálmán Honvéd Kollégium a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számol be a Nyíregyházi Televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A Nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán érhetők el. Bár még szinte nyáriasan meleg az idő, a Nyír.vv Nonprofit Kft. Már az évvégi ünnepekre gondol. Keresik Nyíregyháza idei karácsonyfáját. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek az udvarán vagy telephelyén legalább 10-12 méter magas, formás fenyő áll, és azt szívesen felajánlanák a város számára. A fa szakszerű kivágásáról és biztonságos elszállításáról a városüzemeltető gondoskodik. Jelentkezni október 15-ig lehet e-mailben a fáról mellékelt fotóval. A részletek elérhetők a Nyír.vv honlapján. Éjszakai, zajjal járó munkákat végez szeptemberben a MÁV Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vasúttársaság közölte, a Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon több szakaszon is dolgoznak majd. Mások mellett Kisvárdánál, Fényeslitkén, Császárszállás és Nyíregyháza között, valamint az Újfehértói vasútállomáson is. Érintik a munkálatok Nyíregyháza állomást is, itt szeptember 14-től 18-áig éjszakánként kell zajjal járó munkára készülni. A Debrecen-Mátészalka vasútvonalon a Mátészalka állomáson dolgoznak majd. A lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. Szeptember 19-én, 20-án ismét megrendezik az Extreme Trail sportrendezvényt. Ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszín, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton akadályversenyt szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, majd vasárnap a futás szerelmeseit várják egy 5 és 10 kilométeres versenyre. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet át. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
3: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
1: Veszélybe sodorta a hazai mélyállományt, a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
4: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhfocsalát pusztulás várható az országban.
1: A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
5: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: És most néhány szó az időjárásról. A szél még élénk marad, de alapvetően derült lesz az ég volt Nyíregyháza fölött. A sok napsütésnek köszönhetően újabb felmelegedés kezdődik, ami ma egyelőre a 25 fokot éri el. Éjjel egészen 9 fokig esik vissza a hőmérséklet. Holnap is 25, kedden már 29, szerdán már 32 fok lesz a csúcs, utána azonban újabb lehűlés érkezik. Egy hidegfront következtében csapadékosabbra fordul az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Best FM. Best FM. Best
1: FM. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tudományos konferenciát tartanak a könyvtárban, éjszakai munkákat végez a MÁV. Sikeres volt az első akvatlon élménybajnokság. Zsíros Hamtás vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. A Magyar Szellemi Élet organizátora, ezzel a címmel szervez tudományos konferenciát a 125 éve született Németh László író műfordító tiszteletére, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete. A résztvevők több előadást hallhatnak, mások mellett Németh László szövegvilágáról, az iszony adaptációk ábrázolás módjának sajátosságairól, vagy az író drámai nyelvéről. Az egésznapos programnak a könyvtár konferencia terme ad otthont szeptember 11-én. A részletek elérhetők a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Éjszakai, zajjal járó munkákat végez szeptemberben a MÁV Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vasúttársaság közölte, a Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon több szakaszon is dolgoznak majd. Mások mellett Kisvárdánál, Fényeslitkén, Császárszállás és Nyíregyháza között, valamint az Újfehértói vasútállomáson is. Érintik a munkálatok Nyíregyháza állomást is, itt szeptember 14-től 18-áig éjszakánként kell zajjal járó munkára készülni. A Debrecen-Máté-Szalka vasútvonalon a Máté-Szalka állomáson dolgoznak majd. A lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a Nyíregyházi Olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
3: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
2: És most néhány szó az időjárásról. A szél még élénk marad, de alapvetően derült lesz az ég volt Nyíregyháza fölött. A sok napsütésnek köszönhetően újabb felmelegedés kezdődik, ami ma egyelőre a 25 fokot éri el. Éjjel egészen 9 fokig esik vissza a hőmérséklet. Holnap is 25, kedden már 29, szerdán már 32 fok lesz a csúcs, utána azonban újabb lehűlés érkezik. Egy hidegfront következtében csapadékosabbra fordul az idő. Ezt követően már csak 24 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Mi változott meg az elmúlt 30 évben, biztosan az otthonainkban hangzott el a tegnapi Csak 10 perc rovatban. Ez a megállapítás és ez a mondat. Dr. Móri Gyulát köszöntöm, meg a hallgatókat is. Szia, doktor úr!
3: Szervusz!
2: Tegnap megoldásokat ígértem. Nagyon jó mindig az a mondat.
3: Én is kíváncsi leszek.
2: Igen, mert jó az a mondat, hogy hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu keresztül. Régebben beszéltünk arról, amikor életmóddal kapcsolatos információs adások voltak, hogy milyen szuper hatással van az emberekre mondjuk egy sólámpa. És most ezt nem reklámnak vegyék, csak hogy időközben én azért beszélgettem emberekkel, és vannak olyanok, akik ezt használják, és tök jó pozitív tapasztalataik vannak. Ez nem tud hasonló hatást nyújtani? Ugye, hogyha nézzük, ugye két olyan ciklus van, ugye a lefekvés előtti időszak, mondjuk egy ilyen egy óra, akkor, amikor mondjuk nem kék fényre, hanem ilyen típusú, ilyen pirosas, narancssárgás fényre fogunk csukálni.
3: Igen.
2: És ha be tudod állítani, mert csak egy nagyon egyszerű időzítő kell hozzá, azt mondod, hogy te reggel 6 órakor ébredsz, akkor 5:50-kor ez úgy kapcsolódik a szobádba, és akkor ilyen pirosas, narancssárgás fényre ébredsz. És akkor
3: de az kell neked reggel? Nem.
2: Reggel napfény kéne. Csak nincs télen napfény.
3: Na hát, akkor ezekről is beszélünk, de tegnap én lakásom, te lakásod, kinek a lakását szidjuk le szempontjából, kicsit elkalandoztunk, és nem tudtam bemutatni egy nagyon fontos kutatást, amit most szeretnék bemutatni, és aztán utána menjünk bele ebbe a mesterséges fény témába, mert szerintem nagyon jó, és nagyon-nagyon fontos, és rengeteg megoldást is kell mondanunk, de először mindenkinek most fel kell nyitni a szemét. És mindig azt mondod, hogy mert én nem tudsz meglepődni semmi. Azt gondolom, hogy most megfogsz, megint csak megfogsz. Én is meglepődtem, Tibi. Tehát, és azt bízom benne, hogy mindenki meglepődik. Na menjünk is bele. Ha a naptárban megjelölöd, hogy mennyi halálozás volt egy adott városban, országban, nagyobb területen, és az mikor volt, mikor történt, és nézed azt, hogy miben haltak meg az emberek, szívbetegségben, légzőszervi betegségben, vese problémában, vagy tüdőgyulladásban. Tehát itt azért lényeges ez, amit most mondok, mert fertőző és nem fertőző betegségeket is be kell venni ebbe a megfigyelésbe. És egy elképesztően furcsa, vagy most már így nem furcsa, de egy elképesztően jellemző képet fogsz kapni. Képzeld el, hogy a területeken egyforma az adott időszakokat összehasonlítva egyetlen időszakban van a halálozási maximum.
2: Hát gondolom a sötét szürke téli.
3: Így van, pontosan ez. Mindig körülbelül egy hónappal van az adott területen minimális fényt biztosító nap vagy időszak után. Tehát a legrövidebb nappal után. Ez nálunk egy ilyen december-január. Itt van a legtöbb influenza halálozás, a legtöbb szívinfarktus, a legtöbb bármilyen okból kialakuló halálozás.
2: De ennek lehetnek lelki okai is.
3: Ott van a karácsony. Tudtam, annyira tudtam.
2: Igen, egyedül vagyok.
3: Pontosan ezt mutatta
2: a család mellettem.
3: Ezt mutatta be, sajnálom, vagy szerencsére, ezt mutatta be a tanulmány is, hogy halottaknak, hogy Halloween, karácsony, volt ott minden, hogy a fertőző betegségek azért, mert karácsonykor összejönnek, találkoznak, stb.
2: Csak a sérülékenyebb a lelkünk ilyenkor.
3: Így van, ez igaz. Na, hát akkor ez egy magaság. Na, oké, mert hogy nézzük meg Ausztráliát.
2: Ott is? Hát ott pedig pont
3: az
2: akkor
3: a déli félteke.
2: Igen.
3: Az a déli fél. Ha neked lenne igazad, és karácsony, és egyedül van, és stb.
2: Akkor,
3: és,
2: ja, akkor ott, van, akkor is decemberben is egyedül
3: lenne. Uh-huh. Igen, ott, de ugye akkor ott is decemberben lenne. Ez a, de ott a legkevesebb halálozás van decemberben és januárban, és a legtöbb halálozás júniusban.
2: De így már igazad van akkor. Igen.
3: Ugye? A halálozás összefüggés mutat azzal, hogy mennyit süt a nap az adott időszakban. És akkor tényleg csak egy pillanatra mindenki gondolja végig, hogy akik olyan munkát végeznek, hogy mondjuk 12 óráznak, 6-tól 6-ig, több hónapot töltenek el úgy, Tibi, hogy nem látnak napfényt. Ugye beszéltük, hogy akkor van-e ideális időszak a napozásra, azt megbeszéltük, hogy reggel és délután a beesési szög miatt ugye a fény az laposabban jön a légkör több útra, ibolya sugárzás nyelel, és akkor innentől kezdve nem égsz meg annyira, tehát innentől kezdve ez egy jobb időszak az infravörös szempontjából is jó. Igen, délben van a legtöbb, de akkor az UV-ban is a legtöbb van. És kalap, sapka, tehát szombréró. Uh-huh. Ott van a nagy napos területeken élő embereknek egy viselete. Tehát nem véletlenül tették a fejükre, és attól még ma egészségesek voltak, és a ruházat és minden megy, ezt te említettem aztán éppen tegnap, tehát ez nagyon jó, hogy átmegy a ruhádon, azaz az idős betegeket nem mesztelenül kell kitolni a ház elé, hanem nyugodtan ugyanúgy fog gyógyulni, akkor is, hogyha ezt ruhában tesztük meg, csak ez a 20% legyen meg. No, de akkor menjünk még vissza egy kicsit a sólámpáthoz, mert itt rávilágítottál egy másik nagyon fontos összefüggésre, az pedig az, hogy eddig mindig azzal foglalkoztunk, hogy az infravörös fény hatása a mitokondriumra, ami mélyen megy be, stb. De van itt a, ha nem csak az egész testre, hanem a szemedbe jutó fényt nézzük, akkor tulajdonképpen annak a fénynek van egy belső órát állító hatása. Ez ugye azért fontos, mert ez nem a mitokondriumhoz kötődő, ez egy teljesen más. Tehát azt határozza meg a belső órát, hogy mit, mikor csinál a szervezeted, mikor alszol, mikor vagy ébren. Nagyjából 10.000 lux, ez a fényerősségnek a mértékegysége, a lux, tehát nagyjából 10.000 lux erősségű fénynek kellene bejutni valamilyen lámpából, hogy ezt a belső órát tudja állítani. Nos, te a sólámpáról beszéltél reggel, és ott mondtam, hogy hoppá, de reggel nem az kell. Reggel egy úgynevezett SAD a rövidítése. SAD lámpa, ez abban az angol kifejezésből jön, hogy ilyen évszakhoz köthető, évszak hozta el változások után. Ez a SAD-nak a magyarázata, de az a lényeg, hogy SAD lámpa. Ez nagyon kiváló reggel. A sólámpa az nagyon kiváló este. Teljesen igazad van. Tehát így tudod a lakásodat rendbe tenni egészségi szempontból, ha fogod magad, és erről még akkor fogunk beszélni, mert már nem fog beleférni, de ha fogod magad, és sólámpákkal lakod tele a házadat, és egy bizonyos idő után, vagy egy bizonyos óra perc elérkezik az estében, és onnantól kezdve nem használsz ledet, hanem világítanak a sólámpáid, vagy legyen betekerhető sólámpa kis túlzással, de mindegy, az a hullámhossz az fontos. No, de reggel nem az kell. De reggel az a lényeg, hogy egy reggeli napsütéssel a azonos hullámhosszú fény ezekből a speciális lámpákból állítsa be az agyadban azt, hogy reggel van.
2: Mennyi idő kell erre?
3: Na ez az. Kell a 10.000 lux, és az a lényege, hogy a szemben nagyjából 3.000 lux óra fénynek kell, mennyiségű fénynek kell bejutni. Tehát ekkora fényhatás kell. Most abból csinálunk egy matematikai számítást, hogy van 10.000 luxos izzóm, az akkor egy óra alatt 10.000 lux órát világít, ebből ki lehet számolni, hogy ugye ennek a 30%-ára van szükség, nagyjából 20 perc alatt, ugyanaz, mint amikor kimész reggel a teraszra és nézegeted a napot. Ugyanez...
2: Azt nem értem, hogy bocsánat, de most nézek pont egy ilyen lámpát, mint hogyha venni akarnék. 10.000 lux, és akkor miért állítható fokozatmentesen a színhőmérséklet? Azt hittem, hogy ez már eleve úgy van beállítva, ami nekem a legjobb lesz.
3: Így van, amelyik jó, az úgy van beállítva. Ezek megint azok az össze tákolt történetek, hogy ez mindenre jó, majd állítjuk a ide, meg a oda, és akkor a beteg meg fogalma sincs, hogy mit csináljon.
2: De amúgy van erre valami, hogy hány kelvinnek kell lenni annak a színhőmérsékletnek?
3: Igen, ez hajszál pontosan megvan. Ezért mondtam, hogy ez egy az SAD típusú lámpa, amelyik nincs így összeticomázva, hogy mindenre is jó, mert még tulajdonképpen a vonal szőrödet is növeszti. Tehát ez nem. Ennek egy funkciója van, egy tartományban kell világítania 10.000 lux lyukszak, és onnantól kezdve az reggeli érdésed megoldása került.
2: 15-30-60 perc ilyenek vannak rajta.
3: Na, ezekről beszéljünk még holnap, mert ez már abszolút a megoldáshoz tartozik, és mindenkinek segíteni fog.
2: Oké, köszönjük szépen. Tartsanak holnap is velünk. Szép napot neked, szia!
3: Szervusztok!

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Mentorok jelentkezését várja az egyetem, már keresik a város karácsonyfáját, visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok is. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az enye.hu oldalon érhetők el. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán érhetők el. Bár még szinte nyáriasan meleg az idő, a Nyír.vv Nonprofit Kft. Már az évvégi ünnepekre gondol. Keresik Nyíregyháza idei karácsonyfáját. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek az udvarán vagy telephelyén legalább 10-12 méter magas, formás fenyő áll, és azt szívesen felajánlanák a város számára. A fa szakszerű kivágásáról és biztonságos elszállításáról a városüzemeltető gondoskodik. Jelentkezni október 15-ig lehet e-mailben a fáról mellékelt fotóval. A részletek elérhetők a Nyír.vv honlapján. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mékecz Kálmán Honvéd Kollégium a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számol be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. A szél még élénk marad, de alapvetően derült lesz az égbolt Nyíregyháza fölött. A sok napsütésnek köszönhetően újabb felmelegedés kezdődik, ami ma egyelőre a 25 fokot éri el. Éjjel egészen 9 fokig esik vissza a hőmérséklet. Holnap is 25, kedden már 29, szerdán már 32 fok lesz a csúcs, utána azonban újabb lehűlés érkezik. Egy hidegfront következtében csapadékosabbra fordul az idő. Ezt követően már csak 24 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: A munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolákban, hétfőn lezárják a 36-os főutat, idén is lesz Extreme Trail. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császnák Orsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Róka-Bokori úton járnak majd. Szeptember 19-én 20-án ismét megrendezik az Extreme Trail sportrendezvényt. Ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszín, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton akadályversenyt szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, majd vasárnap a futás szerelmeseit várják egy 5 és 10 kilométeres versenyre. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet át. A szél még élénk marad, de alapvetően derült lesz az égbolt Nyíregyháza fölött. A sok napsütésnek köszönhetően újabb felmelegedés kezdődik, ami ma egyelőre a 25 fokot éri el. Éjjel egészen 9 fokig esik vissza a hőmérséklet. Holnap is 25, kedden már 29, szerdán már 32 fok lesz a csúcs, utána azonban újabb lehűlés érkezik. Egy hidegfront következtében csapadékosabbra fordul az idő. Ezt követően már csak 24 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Egy valamit nem értek, és ezt mindenképpen ma szeretném tisztázni, hogy ha már itt a fény jelentőségéről beszélünk, meg mindenféle dologgal, ami számunkra különben hasznos lehet ebbe a témakörbe, akkor az óra átállítás kérdése is érdekel engem, mert ugye itt különböző évszakok között ez azért így mutathat érdekességeket. Én különben a nyári időszámításra szavazok, és én nem tudom, engem halálosan zavar, hogy csavargatni kell az órát jobbra-balra, mert ilyenkor minden eszközön mindig mindent át kell állítani.
3: Ez senkit nem zavar, hogy macera, át kell állítani
2: az igen, de,
3: macera, de
2: nehéz átszokni is, Gyula.
3: Így, na ez az, pontosan ez az, most mondtad ki a lényeget, hogy az, hogy egyszer végig kell menni a lakáson, aztán az órák 90%-a magától átáll,
2: Na minden. Köszöntjük a rádió hallgatókat, mert nem köszöntünk, és tiszteletlenség. Legyenek üdvözölve dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Akkor való igaz, hogy olyankor, amikor ilyen átállítás van, indokolt az, hogy én fáradtabb vagyok?
3: Teljesen. Tehát ez a lényeg, hogy ugye megint ugyanaz a folyamat, amit látsz. Energiatakarékosság címszó alatt csináltuk meg a ledízzókat, elvettük a teljes, abszolút kivettük az infravörös fényt. Oké, és aztán utána okosan még tologatjuk is az órát. Na most a belső óra az ilyen gyorsan nem állítható, de azért előrébb visszük, és Tibi, aki erre érzékeny, és ezek emberek millióiról beszélünk, ott az egészségét tesszük tönkre. Tehát azt mondták, hogy kivezetik egyébként, de most úgy néz ki, hogy 31 után vezetik ki csak, mert most 2031-ig megadta az Unió, hogy mikor lesznek a dátumok. Tehát,
2: amúgy különben tudod, hogy miért volt erre szükség?
3: Hát azért, hogy
2: energiasporok. Igen.
3: Igen.
2: Tehát egy ilyen közepes méretű város napi energia szükségletét tudja egy ország megspórolni.
3: Nem igaz, mert most már vannak kutatások, nem véletlenül. Nem azért
2: ez egy régi információ volt, csak én ezt találtam.
3: Nem azért akarják kivezetni, mert az embereknek rossz. Azért akarják kivezetni, mert ez ugyanaz, mint az elektromos autó, hogy lehet, hogy nem bocsát ki semmit, de amíg létrehozod, addig meg óriási terheket csinál, meg azt az energiát is meg kell valahogy termelni. Tehát ilyen látszat történetek. Tehát amikor már teljesen minden hatásra nézve megnézték, ezért van ez a kivezetjük történet, mert valójában érdemi energianyereséget nem hoz, viszont az emberekre gyakorolt egészségi hatás az tragikus. Na, és az sem mindegy, majd ugye te be is ezt mondod, hogy akkor melyiket tetszik neked jobban. Igen, ám csak sose mentél bele nyári időszámítással télbe.
2: Hát nem,
3: de azért mondom,
2: de most hogy... Most hagyjuk úgy az órát, és próbáljuk ki az idén, vagy hogy?
3: Nem, ne hagyjuk úgy az órát, de egy a lényeg, hogy ott nagyon-nagyon máshogy működik a történet. Én a saját rutinomból szeretném ezt megmutatni, és akkor érthetővé fog válni. Tehát én 5-5.30 körül kerek, ha akkor kerek, amikor, ami optimális. És az a lényeg, hogy nyáron ilyenkor már bőven világos van, és akkor ugye reggel kimegyek, ez a napban nézeget, és ugye ez ugyanaz, mint a lámpa, csak a napból, és akkor az agyam gyönyörűen beállítja, hogy tényleg reggel van, és akkor semmi gond nincs, megy az egész nap.
2: Hát de mi van télen, fél napig?
3: Na hát ez az, ugye az a baj, hogy ugye ahogy most már elkezden, egyre később elkezd följönni nap, én egy darabig, mivel nagyon-nagyon nem tudok kelni sötétben, én egy darabig tolom az ébredést a nappal, aztán utána, mert átszervezek dolgokat, de utána ez egyrészt nem is olyan jó, de mivel a nap mindig átállítja az órámat, ez egészségügyi problémát nem okoz, csak hogy előbb-utóbb nem tudom tovább tolni, de a nap az nem hallgat rám, tehát sötét lesz, mikor kell, nem már kell. Most egy darabig úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor szenvedni kell, de nem, ott vetettem be innentől kezdve azt a lámpát. Tehát egy ponton túl nem tudod későbbre tolni az ébredést, és akkor és a reggeli tevékenységet meg kell kezdeni, és akkor kell a lámpa. És akkor, ha már tesztelésnél tartunk, az idén fogok egy tesztet csinálni. Ez a tervem, hogy nem nyúlok hozzá az ébredésemhez, hanem amikor szükség lesz, azonnal be fogom vetni a lámpát. Nem tudok fölkelni sötétben. És akkor ezt a lámpát nézegeted, közben megiszod a kis vizedet, hangsúlyozom, nem kávézol reggel, fél álomba az első a kávé.
2: Egyre kevesebb kapcsolódási pont van közöttünk, Gyula.
3: Isteni szerencsé, hogy nem élünk együtt.
2: Ha persze.
3: Gondolj benne,
2: ha nem tudnak,
3: hogy a modern világban te lennél a...
2: Kávét elveszed az embertől.
3: Nem veszem el, csak későbbre teszem, az nagyon más. Tehát nem kellhetsz kávéval, az a világ legrosszabb ötlet. Erről beszéltünk, akarod, de mondom, nem kellhetsz kávéval, ez nem jó. De kelj vízzel, meg kelj ezzel kelj a nappal, meg a lámpáddal, és akkor onnantól kezdve jól működik. És abban a pillanatban nem lesz alvászavarod, viszont mit fog hozni? Tehát fog hozni egy korai lefekvést. Ez a baj nyáron, hogy egyszerűen lehet, hogy az élet még kint 11
2: órakor. Neked még tart a koncert a Balatonon. Hát
3: pontosan így van. De ettől függetlenül teljes sötétség, és onnantól kezdve alvás. Tibi, azzal, hogy én ezt a rutint követem, most megnéztem, hogy mit kapok cserébe. Jó? Nagyjából egy éve van totális alvás követésem egy okos órával, és ugye tudjuk, hogy neked is ugyanaz órád van, és ilyen kitűzőket osztogat, mikor elérsz valamilyen eredményt. Tehát cserébe azért, hogy én egy nagyon szigorú rutinba tettem bele ezt az ébredés-alvás kérdést, olyan kitűző, hogy alvási guru, vagy valami hasonló. Megint, tehát az a lényeg, hogy jó alvás, az akkor kapsz egy kitűzőt, ha 7 napig egyfolytában minden egyes napon megszakítás nélkül magasabb az alvási minősítő pontszámod, mint 75.
2: Hát ez nekem most gáz.
3: Oké, egy éve van okos órán, tehát nagyjából 57 telt el, és ebből 47-en keresztül megszakítás nélkül, 40 olyan hét volt, amikor egy héten keresztül megszakítás nélkül nagyon jó volt az alvásom, megkaptam ezt a kitűzőt. Tehát 57-ből 47. Ez nagyon-nagyon sokat számít, mert ugye van, amikor objektív okok miatt nem tudod ezt teljesíteni, mert valamit csinálni kell, és akkor én azonnal lehet érezni a számokon, hogy valami elment.
2: És az is igaz, most bocsánat, még egy megjegyzés csak ide. Ha egyszer elrontasz egy alvást, utána napokon keresztül alig tudod helyrehozni.
3: Így van.
2: Tehát ez
3: így
2: borzalmas.
3: Van. Így van. Tehát ez a lámpa, ez nagyon jó a belső órát állítani, de nem jó arra, hogy a mitokondriumotban az energiát hozza. És akkor itt van az, amiről beszéltünk, hogy ha ablakon keresztül jön be, az már nem olyan, már akkor se tudja megcsinálni a mitokondriális hatást a szemednél is, különböző szemüvegek. Tehát nem ablakon keresztül nézzük a napot, nem szemüvegen keresztül nézzük a napot, hanem kimegyünk, hogy ez ténylegesen és valós segítség legyen a szervezetnek. No, és bele fogunk ma kezdeni még akkor is, hogyha esetleg nem érünk a végére, de majd igyekszem. Ugye beszélünk a mozgásról, és az milyen fontos. Beszélünk a fényről, hogy milyen fontos. Csak ne felejtsd el, hogy a mozgás mellett is mindig beszélünk a regenerációról, a pihenésről. És képzeld el, hogy elképesztően fontos a fényhatásnál beszélni a sötétségről.
2: A teljes sötétségről.
3: A fény teljes hiányáról.
2: Én csak abba tudok jól aludni.
3: Na pontosan, jól látod. Tehát igazából a fény nagyon-nagyon fontos, meg a fény hiánya is nagyon fontos, és az, hogy ezeknek ugye hogyan változnak. Az emberi szervezetnek létszükséglete nem csak a fény, hanem a sötétség is. És ez nem is olyan egyszerű kérdés. Egy tanulmánynak a címét mondanám, és ez mindent el fog mondani, nem is kell a tanulmányról beszélnem. Sötét nappalok és fénylő éjszakák. Ez a tanulmány címe. Így élünk. És ez minél igazabb rád, annál nagyobb a halálozási kockázat, amit
2: tehát megdől igazán. Akkor, hogy a baba mellett legyen egy ilyen csodálatos kis fényecske, mert akkor nem fog félni.
3: Így van. De az alvását tönkre is tesszük. Így van. Ezzel fog állandóan szólni, behívni, stb. Tehát felébred, mert automatikusan a szervezete reagál arra. Nagyon lényeges, hogy fényes nappalok legyenek, és sötét éjszakák legyenek. És akkor gondolkozzon ezen el mindenki, hogy a lámpa, napfény, oké, de ha este meg nincs meg a sötétség, akkor szintén baj van, kell a gyógyító sötétség. Hogyan kell ezt csinálni? Nézzük meg egy téli estét.
2: Aludjatok szemtakaróval.
3: Hát Ez is nagyon-nagyon jó ötlet. Így van. Tehát kevés fény van, korai nap lemente van, még dolgozol, mi történik télen? Mesterséges fény, sőt, monitor, meg egyebek, hazafelé, csillivilli autó, balmán még a műszerfal is mindent csinál, aztán utána kivilágított utcák, ha sétálsz, vagy a járművek, ha tömegközlekedéssel mész, hazaérsz, fényes ház, ugye, neked fényes házad van, tehát fényes ház, LED fények mindenhol, fényes étkezőbe eszed a fényes vacsorádat, aztán a nagy méretű, rettenetesen fényes tévéden megnézed a valamidet, még ha végeztél a tévével, akkor utána azért benézel a telefonba, egy-két posztot még megnézel, vagy írsz esetlegesen, ha olyan vagy, vagy elolvasol valamit, kis Facebook, igazából...
2: Ezt gondolod rólam?
3: Nem rólad, ez az átlag viselkedés sajnálatos. De este 10-11 órakor, már este 10-11 óra van, a nap nagyjából 6 órája legalább lement, de te fényben úszol. Fényben úszol.
2: Hát a hallgatók nagy többsége szerintem ezt csinálja.
3: Így van. Na most fényben úszol, várjál, aztán utána vége van a sorozatodnak, és akkor eszedbe, hogy úristen, reggel fel kell kelni. És akkor azt gondolja az okos ember, hogy ezek után 5 percen belül meg miért nem alszik már el. Hát mert az emberi szervezet nem így működik. Tehát a szemedbe jutó fény az két dolgot csinál, ugye a melatonin, meg az óraállítás, és ezt a tévé összezavarja, könyörgöm. Este 10 órakor az agyad olyan fénymennyiséget kap, amire azt hiszi, hogy nincsen, csak este 6, és aztán át is állít minden, és akkor nem leszel álmos, majd csak hajnal egykor. Tetszik érteni? Tehát mi a megoldás? Nagyon gyorsan. Mert ez nagyon nem jó, de igazad van. A sötétséget ért dolgozni kell. A gyertya az egy biztonságos dolog lenne, de igazából az ugye nem az, így van. Aztán az a lényeg, hogy tévé, telefon, egyebek, ezek 7 óra után menjenek kifelé. A LED világítás kiküszöbölésére kell a barátod által mondott szemüveg. Valóban, járjál otthon, ha nem tudod ezeket a fényeket kikapcsolni mások miatt, akkor tedd föl a szemüveget. Tegyél föl egy ilyen szemüveget. Nem elég, de jobb lesz. És az a baj, hogyha más tévézik hálóba, te már aludnál, az a fény egy része át fog menni a lezárt szemhéjon keresztül is. Tehát ide, igen, jól mondtad, nagyon jól mondtad, alvó maszk.
2: Igen, az a szemtakaró, igen.
3: Semmi éjjeli lámpa, gyereknek sem, ezt is nagyon-nagyon-nagyon jól mondtad, tehát elveszed a kenyeremet. Innentől kezdve ez jól látszik. Sőt, ilyen világító, rádiós óra, meg légkondi, vagy hány fok van, ez mind terhelés, érzi a szervezetet. Tehát sötét hálószoba, és teljesen...
2: Gyerekek, ez csak mechanikusan fog működni, mert vannak dolgok, amiket nem tudsz egyszerűen kiblikvidálni ebből az egészből, meg van utcáról beszűrődő fény, ha nem tudod hermetikusan lezárni.
3: Kell.
2: Igen, és akkor kész. De viszont ez lehet egy jó megoldás. Igen, elképzelhető. Uh-huh. Igen. Jó.
3: Szemüveg, szemtakaró, nem gyereknek lámpa, minden fényt likvidálni kell a hálóban.
2: Fiatal koromban mindig mosolyogtunk, amikor megláttuk egy idősebbeket mondjuk filmbe, vagy emlékszel rá? És akkor
3: igen,
2: mondta az azt, hogy csak tata meg mama mennek csücsukán, és akkor kész, és akkor ezek a kiegészítők, tortúra volt, hogy ezeket vigyék, és most meg oda fogunk jutni, hogy mamával majd mi is elkezdjük.
3: Ja,
2: ezt az egészet szépen
3: lesz. Édes lesz a nagy leves házba, szemüvegbe, majd szemtakaróba.
2: Nagy rizsek, nagy húsok, gyerekek. Hajrá. Köszönjük szépen, jó pihenés, hétvégére jövő héten találkozunk. Szia, szia.
3: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30% Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
3: Rádió reklám hírekháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Tudományos konferenciát tartanak a könyvtárban. Éjszakai munkákat végez a MÁV. Sikeres volt az első akvatlon élménybajnokság. Zsíros Hantás vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Jönnek a részletek. A Magyar Szellemi Élet organizátora ezzel a címmel szervez tudományos konferenciát a 125 éve született Németh László író műfordító tiszteletére a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete. A résztvevők több előadást hallhatnak, mások mellett Németh László szövegvilágáról, az iszony adaptációk ábrázolás módjának sajátosságairól, vagy az író drámai nyelvéről. Az egésznapos programnak a könyvtár konferencia terme ad otthont szeptember 11-én. A részletek elérhetők a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Éjszakai, zajjal járó munkákat végez szeptemberben a MÁV Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vasúttársaság közölte, a Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon több szakaszon is dolgoznak majd. Mások mellett Kisvárdánál, Fényeslitkén, Császárszállás és Nyíregyháza között, valamint az Újfehértói vasútállomáson is. Érintik a munkálatok Nyíregyháza állomást is. Itt szeptember 14-től 18-áig éjszakánként kell zajjal járó munkára készülni. A Debrecen-Mátészalka vasútvonalon a Mátészalka állomáson dolgoznak majd. A lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a Nyíregyházi Olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
5: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, és de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
4: És most néhány szó az időjárásról. A szél még élénk marad, de alapvetően derült lesz az égbolt Nyíregyháza fölött. A sok napsütésnek köszönhetően újabb felmelegedés kezdődik, ami ma egyelőre a 25 fokot éri el. Éjjel egészen 9 fokig esik vissza a hőmérséklet. Holnap is 25, kedden már 29, szerdán már 32 fok lesz a csúcs, utána azonban újabb lehűlés érkezik. Egy hidegfront következtében csapadékosabbra fordul az idő. Ezt követően már csak 24 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Szólnak is a Best FM-en a legjobb zenék, így szeptember 6-án. Jó reggelt kívánok 8 óra után. Ha azt mondom, hogy Joe Baggio, és ha azt mondom, hogy Rúzsa Magda, akkor talán azt fogják rá mondani, hogy oké, jöhet. 8 óra után ezek a dalok biztos, hogy szerepelnek a Best FM első órájának listájában. Én Zentai Edit vagyok, köszönöm, ha egészen 2-ig velem rádiózik.
8: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napon.

Funky Groove, ez volt Joe Bajo dalait a Best FM-en a legjobb zenék között. Jó reggelt kívánok, szép vasárnapi napot. Ha valaki most ébredt, akkor gratulálok. Úgy tűnik, hogy sikeresen túléltük a hétnek a 6 napját, mert hogy itt vagyunk a 7. napján vasárnap. Ha pedig már valaki régóta fent van, akkor... Hát kérlek, ne árulj el senkinek, hogy hogyan lehet ilyen korán kelni, és ilyen ébernek lenni. Nem tudom, hogy a gyerekekre ez mennyire jellemző így vasárnapi napon. Hát szerintem sokkal éberebbek, mint talán a hétköznapi napokon, főleg így a szeptember

van még mindig, és már úgy várja, hogy elbújjon a nap. No hát egyelőre még én nagyon úgy látom itt a időkép előrejelzéséből, hogy marad még a napsütés, de nem sokára utána fogok majd nézni, hogy tényleg meddig marad még itt a nyári idő. Jön-e majd egy kis őszi lehűlés, netán eső, mert már erre is nagyon nagy szükség lenne. A zenei fronton csak azért is szerelem, a dal is fölkészül nem sokára, de előtte Justin Timberlake és Timbaland-el megyünk tovább, itt a Best FM-en.

Klaxon itt a Best FM-en a legjobb zenék között készülök érdekes történetekkel, megható pillanatokkal, érdekességekkel, kalendáriummal, no és helyi programajánlattal is, amire lehet készülni, hiszen szeptember nagyon sok mindent akar még itt városunkban. Tirpák Fesztivál, Szakma Fesztivál, Vadgasztró Fesztivál, sport is lesz benne, és minden más, amire így föl lehet készülni, úgyhogy én nagyon szép reggelt kívánok, jó készülődést, serénykedést a konyhában, kávézást velem együtt, mert előttem is itt van a finom mandulás kávé, most egy ilyen jellegűt készítettem magamnak, és nagyon sokan azt mondják, hogy tudjuk jól, hogy a kávé nem oldja meg az élet problémáit, viszont megadja azt a kellemes illúziót, hogy majd később foglalkozunk vele, úgyhogy ez a vasárnap legyen erre egy tökéletesen elfogadható stratégia velem együtt, úgyhogy jó kávézást, készülődést kívánok, közben pedig zenei fronton Beyoncé érkezik hozzánk, pontban 8:30-kor.

Madonna után fölkészül Roy, a folytatásban jön a Minden kis bánatommal, de azért a divat lapok szerint nagyon szép kis őszi kínálatnak nézünk elébe, és én már nagyon várom, hogy tényleg jöjjön ez az időszak, mert picit meguntam a papucsot, mert a héten valamelyik nap egyébként zárcipőt vettem fel, mondjuk még mindig melegen volt benne, de nagyon vágyom már arra, hogy az őszi készlet megmutatkozzon az embereknek a szekrényében, és saját magunkon is tudjuk színesíteni egy picit a megjelenésünket. Nagyon szép barna színek jönnek most divatba, a burgundi, az örök kék árnyalatok még mindig menők szerintem, úgyhogy lassan ezzel is el lehet már játszani, attól függetlenül, hogy még mindig azt érzékeljük, hogy ennek a nyárnak sose lesz vége. Egyébként az idei volt az 1900-as évek elejéhez képest a legmelegebb időszaka itt Magyarországon az időjárásnak, amit mindannyian éreztünk, szerintem bármerre is mentünk. Picit elég is volt belőle, még a napimádók vagy a nagyon nyarat szeretőknek is talán elege volt már ebből. Hiába van szeptember 6-a, amíg az időjárás mindig azt sugallja, hogy maradnak a 30 fok körüli értékek, úgyhogy a mai napon még biztosan erre kell készülni. De hogy mi mindenre még, azzal nem sokára érkezem, hiszen a programajánlatból nincs hiány itt, legalábbis az oldalunkról is bőven lehet szemezgetni, bestfmnyiregyháza.hu. Roy készül, ez már a Minden kis bánatom itt a Best FM-en, a legjobb zenék között kívánok. Nagyon szép reggelt mindenkinek!

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

Micsoda illatokat lehet érezni, főleg akkor, hogyha valaki bérházban lakik, a vasárnapnak mindig megvan az a jó kis főzőcskés illata. Sülnek dolgok, főnek dolgok, és persze készítenek a háziasszonyok olyan finomságot, amivel tuti, hogy lekenyerezik nem csak a párjukat, hanem a családtagjaikat, úgyhogy én ehhez kívánok mindenhová nagyon jó hangulatot, és ha mondjuk gondolunk a szomszéd nénire, ez egy nagyon nemes gesztus és nagyon szép dolog, nem csak amiatt, mert tegnap volt a jótékonyságnak a napja, hanem csak úgy, ha valaki egy picikét több palacsintát süt, akkor nyugodtan a szomszédnéninek is lehet belőle vinni. Higgyék el, hogy megtérül majd ez a szuper cuki kis befektetés. Készülünk a hírekkel 9 órakor, én is készülök programajánlattal és nagyon sok olyan dologra, amivel mindenképpen kalkulálni kell az érdekes hírek között. A hangerőt pedig oda bízom, mert hogy mehet a tánc. Ez a dal itt nálunk, a Best FM-en a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mentorok jelentkezését várja az egyetem, már keresik a város karácsonyfáját. Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok is. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek, a kurzusról részletek az nye.hu oldalon érhetők el. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán érhetők el. Bár még szinte nyáriasan meleg az idő, a Nyír VV Nonprofit Kft. Már az évvégi ünnepekre gondol. Keresik Nyíregyháza idei karácsonyfáját. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek az udvarán vagy telephelyén legalább 10-12 méter magas, formás fenyő áll, és azt szívesen felajánlanák a város számára. A fa szakszerű kivágásáról és biztonságos elszállításáról a városüzemeltető gondoskodik. Jelentkezni október 15-ig lehet e-mailben a fáról mellékelt fotóval. A részletek elérhetők a Nyír VV honlapján. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a Nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számol be a Nyíregyházi Televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A Nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. A szél még élénk marad, de alapvetően derült lesz az égbolt Nyíregyháza fölött. A sok napsütésnek köszönhetően újabb felmelegedés kezdődik, ami ma egyelőre a 25 fokot éri el. Éjjel egészen 9 fokig esik vissza a hőmérséklet. Holnap is 25, kedden már 29, szerdán már 32 fok lesz a csúcs, utána azonban újabb lehűlés érkezik. Egy hidegfront következtében csapadékosabbra fordul az idő. Ezt követően már csak 24 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen a híreket, na nézzük, mi az a vasárnapi túlélő csomag, ami lehet, hogy mindenkinél ott van így a közvetlen környezetében. Kávé megvan, igen, reggeli megvan, telefon a kézben, hangerőszabályzón ott van a kezünk, úgyhogy lehet is tekerni a hangerőt, hiszen jönnek a legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en, Mark Anthonyval pedig kezdünk, én Szentai Edit vagyok, egészen 2-ig itt a Best FM-en.

vagyok ezek. Hát valamikor én arra emlékszem, amikor a szüleimmel mentünk a Trabanttal nyaralni, és akkor a térkép elkerülhetetlen kelléke volt a nyaralásnak, meg hogy ott legyen bekészítve kesztyűtartóba, vagy ott nem is tudom, az utastér valamelyik kis szegmensében. Édesapám is gyakran nézegette, és gyakorlatilag sose tévedtünk el, mégsem. Hát ma már úgy induljunk meg, ugye, hogy térképpel, nem is tudom, ki az, aki használja, mert már most mindent ugye a telefonunkon nézünk, és így szoktunk alkalmazkodni, meg gyakorlatilag így megindulni, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Na hát mi van itt még ma? Ma van például a bányász nap. Magyarországon 1951 óta szeptember első vasárnapján tartották ugyanis az országos bányász napot, és ez egy olyan nap, amikor különösen fontos megemlékezni azokról, akik a bányászatban dolgoztak és dolgoznak, mert sokszor nagyon nehéz és veszélyes körülmények között élik meg a mindennapjaikat, és van egy szakmai mondat, amit ma biztosan nem illik félreérteni, ez a ma lemegyek dolgozni, ugye? Mert ha egy bányász esetében ez tényleg azt jelenti, hogy lemegy. No hát, mi nem megyünk le, leginkább föl, legalábbis ami a pulzusunkat illeti, ami nem csak a kávétól van, hanem valószínű a következő daltól is egy kis lüktetést kap. 4:10-kor itt a Besten. I got the love in the music. I got soul.

Men, és nézzük, kik születtek ezen a napon. Lehet, hogy a szomszéd, a kollega, a barátnő, a főnök, őket is lehet köszönteni. Egyébként, ha már híres születésnaposokat nézünk, akkor a mai napon született például Bilicsi Tivadar, a magyar színjátszás legendás alakja. De ezen a napon született Roger Waters és a Pink Floyd egyik meghatározó tagja, valamint Dolores Riordan, aki a Cardigans együttesnek az énekesnője. Hát micsoda felhozatal, egy dátum, három teljesen különböző világ. Ez pont olyan, mint a rádió, egymás után jöhet bármi. Magyar sláger, rock klasszikus, és mondjuk egy olyan dal, amit mindannyian nagyon szeretünk. Zséda előtt, itt a Besten.

vigyázunk a gyerekeinkre, főleg iskola időszakban. Én bízom benne, hogy azért még nem kell arról beszámolni, hogy mindenféle köhögés, taknyolás, megfázás már itt jelen lenne, mert azért ilyenkor még ezt nem tapasztaljuk. Viszont készülhetnek a szülők arra, hogy szeptember 15-éig adhatják le a szülők ugye azt a nyilatkozatot, itt a 7-es diákok szüleire gondolok, hogyha kérik éppen a gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus elleni védőoltást. Erre mindenképpen készüljenek fel, mert hogy megvan ennek ugye a lehetősége, de én biztos vagyok benne, hogy az iskolákban kitéve lassan szülőértekezletek keretén belül azért minden szóba kerül többek között ez is, és a gondos szülők pedig ezen tudnak majd gondolkodni, hiszen szeptember 15-éig van erre lehetőségük. Én a legjobb zenékkel azért itt a vasárnap arra gondolok, hogy a szülőknek milyen lehetősége lesz majd egy kis házi feladat készítés mellett, még a pihenésre is, ami a gyerekeket illeti. No, ennek a koordinálásához is kívánok sikeres napot, így szeptember 6-án.

nagyon vagyok, viszont a híreinkben szerepel már az az információ is, mely szerint ugye itt a hulladék udvarokba leadható elkülönítettek gyűjtött hulladékért komposztot kaphat a lakosság, az akció ideje pedig szeptember 14-e és 26-a között lesz, úgyhogy érdemes erre is fölkészülni, tehát komposzt jár a hulladékért. Akik ismerik már ennek a menetét, ők nem biztos, hogy meglepetten fogadják a hírt, viszont a helyszínek ugye Nyíregyházán két helyszínen is, Korányi Frigyes utca 3 alatti hulladék udvar, illetve a Kerék utca 1 szám alatti hulladék udvarban kerül majd erre sor, és Máté Szalkán is az Ecsedi út végén található hulladék udvarban. További információk az eak.hu oldalon is olvashatóak, nálunk pedig hallgathatóak, hiszen 10-kor jönnek a friss hírek.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs Merbelek megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom egy hangjáért, megőrülök, Norbi, jó tevéjű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolákban, hétfőn lezárják a 36-os főutat, idén is lesz Extreme Trail. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császnák Orsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé, a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Róka-Bokori úton járnak majd. Szeptember 19-én, 20-án ismét megrendezik az Extreme Trail sportrendezvényt. Ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszín, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton akadályversenyt szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, majd vasárnap a futás szerelmeseit várják egy 5 és 10 kilométeres versenyre. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet át. Szinte semmi sem zavarja a napsütést, ennek ellenére 25 foknál feljebb nem melegszik ma a levegő Nyíregyházán. Éjszaka a derült égbolt alatt egészen 9 fokig visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét elején fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már 32 fokot is elérhetünk, ezt azonban megélénkülő szél és némi csapadék követi, hűvösebb szelek is kezdenek fújni. Másnap már legfeljebb csak 23 fok lesz, ez utána állandósul is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ma még nyugiban vagyunk itt 10 óra után, csak is várjuk azt, hogy jöjjenek a legjobb zenék között egy új tankcsapdadal, ami biztosan fog indulni, jön a Mennyország turiszt, de az órát Robbie Williams-szel indítom, akit jó magam is nagyon szeretek, nem csak a megjelenését, hanem a dalait, az előadását is, úgy, ahogy van, úgy egyben. Nagyon jó stílust képvisel. Rádiózom velem, ez a Best FM.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: velünk repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.

hogy mi történik a nyíregyházi utakon. Hát kedves autósok, arra kell készülni, hogyha holnap megindulnak, hogy ott a 36-os főút környékén érdemes figyelni, mert hogy szeptember 7-től teljesen lezárják a 36-os főút egy szakaszát, a Valent autó és a Salamon-Bokori út között, a lezárás pedig előreláthatólag október első hetéig fog majd tartani, vagyis nagyjából egy hónapig érdemes majd kerülő úttal és hosszabb menetidővel is számolni. Úgyhogy a jó tanácsom az, hogy ne hétfőn reggel, mondjuk 7 óra 42-kor kezdjünk el gondolkodni azon, hogy merre lehet kerülni. Érdemes már előre vagy korábban megindulni, vagy tervezni nyilván, ugye hamarabb az indulással, hogyha ezt az utat mindenképpen ugye érintenie kell, hogyha éppen munkába vagy éppen iskolába tart majd. No, ma pihenünk, ma még nincs iskola, nincs fönnakadás, remélem sehol, mindenhol nyugalom van. Én ehhez pedig egy kis tüzet azért hozok Jennifer Lopez dalával.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9

Welcome to Nyíregyháza, akár ezt is tudnám mondani, és a mai napon nagyon sokan jönnek, mennek, legalábbis ez a helyzetjelentési információ, mégpedig a búzatéri piac környékén, ahol a mai napon használt ruha és játékgyűjtést ugye szervezett az EAK Nonprofit Kft. A várossal közösen, és itt a felajánlásokkal majd rászoruló gyermekjóléti ellátásban részesülő családokat fognak gyerekeket elsőként támogatni. Van még lehetőség ide kimenni, kilátogatni egészen 2 óráig, és még a szervezők ugye nagyon tiszteletbe tartván várták és várják a jó állapotú, tiszta, de használható gyermekruhákat, játékokat a mai napon. Itt a belső tere egyébként a piacnak, ahol fedett részen van ennek meg lehetősége. Mi nagyon szépen köszönjük, hogyha mindenki segít, ez egy nagyon jó dolog. Én is egyébként gyakran szoktam adni, mert hogy hova is tenném azt a sok ruhámat, ugye, amit innen-onnan beszerzek, mert hogy nagyon szeretek én is turizni, és innen filléresen beszerezni ezt-azt, amit felveszek egy párszor, ha az ember megunja, akkor oda tudja még adni olyanoknak, akik viszont óriási hasznát veszik majd ezeknek, úgyhogy köszönjük szépen jó előre. No, ha pedig ma mondjuk itt a belváros felé veszi valaki az irányt, akkor még azt is érdemes tudni, hogy a tegnapi LEGO játékvároshoz kapcsolódóan ugye több helyen idéglenes forgalom korlátozások és parkolási változások vannak, ugye az építési, bontási munkálatok pedig egészen szeptember 8-áig érinthetnek egyes területeket, erre is készüljünk föl. No, meg arra is, hogy télen nincs nyár, nyáron sincs tél, de dalban ezt össze lehet egy kicsikét vegyíteni, mert hogy jön a Gringo Star Geszti Péterrel közösen, ez már a télen, nyáron, nyár. Itt a Besten.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

a szemünk alatt, és van, aki harcol ellene, van, aki elfogadja őket, és van, aki reggel a tükör előtt azt mondja, hogy ez tegnap még nem volt itt. Aztán rájön, hogy dehogy nem, csak tegnap mondjuk még lehet, hogy egy jobb világítás között próbálta meg ezt megnézni. Hát nagyon fontos itt azért vigyázni a bőrünkre, mert hogy a bőr nem felejt, ugye ez egy jó kis mondás, és itt vannak azért ellenségei a bőrnek, a bőr öregedésének, például a nap, és nagyon fontos, ugye, hogy ne csak nyáron védekezzünk az UV-sugárzás ellen, mert hogy fontos minden időszakban erre odafigyelni. Mint ahogy a hidratálásra is, a másik egyszerű dolog, ugye a ráncok ellen a hidratálás, mert ugye a száraz bőrön a finom vonalak látványosabbak lehetnek, ezért egy megfelelő hidratáló krém is nagyon sokat javíthat a bőr komfortján és a megjelenésén, és igen, a vízivás is nagyon fontos, de azért ne essünk túlzásba. A napi 2 liter víztől nem leszünk sajnos 25 évesek, sajnos. De nagyon fontos, hogy mit eszünk, ugye mit iszunk, és az alvás is nagyon fontos, mert szerintem ez egy nagyon jó kis egyszerű szépségápolási módszer, ami nem kerül pénzbe, nem kell hozzá applikáció, meg kozmetikus, csak idő, ugye? Idő, de ha más nem, akkor ilyenkor hétvégén adjuk meg ezt a kis luxust magunknak, hogy tovább alszunk, vagy megpróbálunk majd a mai napba is bepréselni még egy kis pihenőidőt, mert ez is nagyon fontos. És az is, hogy élvezzük a legjobb zenéket még ebben az órában a Spice Girls-szel, de előtt az Aqua jön a Barbie Girl-lel, hát pont szeretném, ha úgy néznénk ki, mint egy Barbie baba, hát ezért tegyünk, jó? Egy kis pakolás is beleférhet már az arcunkra, így vasárnapon. Hiya.

és hogy mennyi szép történet van mögöttünk, hát erről jó egy picit beszélgetni és megmosolyogtatni, mert azt mondják, hogy a legszebb az az embernek az arcán, amit egyetlen ránctalanító krém sem tud teljesen helyettesíteni, az nem más, mint a mosoly, mert vannak ráncok, amelyek egyszerűen azt bizonyítják, hogy sokat nevettünk, és ez nagyon jó dolog, úgyhogy meg lehet kérdezni a családtagokat is, hogy mi volt a héten a legviccesebb sztori, ami mondjuk vele történt. Na majd én is elgondolkodom ezen, ha már így bedobtam ezt a költői kérdést, és nem sokára a 11 órási hírekből nem biztos, hogy vicces dolgok fognak kiderülni, ám bár én már azon egy picit így mosolyogtam, miután a híroldalunkat is nézegettem, hogy itt van még, ugye szeptember 6-a van, de már keresik a város a karácsonyfáját, igen, akár erről is tud olvasni oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Most viszont jönnek a hírek, mert mindjárt 11 óra van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Tudományos konferenciát tartanak a könyvtárban. Éjszakai munkákat végez a MÁV. Sikeres volt az első akvatlon élménybajnokság. Zsíros Hantás vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Jönnek a részletek. A Magyar Szellemi Élet organizátora ezzel a címmel szervez tudományos konferenciát a 125 éve született Németh László író műfordító tiszteletére a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete. A résztvevők több előadást hallhatnak, mások mellett Németh László szövegvilágáról, az iszony adaptációk ábrázolás módjának sajátosságairól, vagy az író drámai nyelvéről. Az egésznapos programnak a könyvtár konferencia terme ad otthont szeptember 11-én. A részletek elérhetők a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Éjszakai, zajjal járó munkákat végez szeptemberben a MÁV Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vasúttársaság közölte, a Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon több szakaszon is dolgoznak majd. Mások mellett Kisvárdánál, Fényeslitkén, Császárszállás és Nyíregyháza között, valamint az Újfehértói vasútállomáson is. Érintik a munkálatok Nyíregyháza állomást is. Itt szeptember 14-től 18-áig éjszakánként kell zajjal járó munkára készülni. A Debrecen-Mátészalka vasútvonalon a Mátészalka állomáson dolgoznak majd. A lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a Nyíregyházi Olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
4: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, és de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
3: És most néhány szó az időjárásról. Szinte semmi sem zavarja a napsütést, ennek ellenére 25 foknál feljebb nem melegszik ma a levegő Nyíregyházán. Éjszaka a derült égbolt alatt egészen 9 fokig visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét elején fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már 32 fokot is elérhetünk, ezt azonban megélénkülő szél és némi csapadék követi, hűvösebb szelek is kezdenek fújni. Másnap már legfeljebb csak 23 fok lesz, ez utána állandósul is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

annyira szeretem az ilyen szalagcímeket 11 óra után egy női portálon. Persze egy ilyen dolog jött velem szembe, hogy vannak olyan praktikák, amitől nem fogunk megőrülni az iskola kezdés első heteiben. Fogok belőle szemezgetni én is, bár az én gyerekeim már felnőttek, de nekem is voltak iskolások, és hát ha segíthetek néhány aranyos, kedves kis szösszenettel. No, a legjobb zenékkel biztos, hogy segítek, mert hogy jön Amy Winehouse, jönnek a Bagosiék, és ebben az órában Valmarék is fölkészülnek 11 óra után. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

már egyet jelent a tanévkezdéssel, ami valószínűleg soha nem lesz az év legnyugodtabb időszaka, mert hogy újra kell építeni azt a rutint, amit ugye a nyári szünetben, hát azért elfelejtettünk egy picikét, de lassan visszarázódunk majd, még csak egy hete, hogy elkezdődött az iskola, de a gyerekeknek is meg kell adni azt az időt, míg visszaszoknak az iskolába, és nekünk pedig hozzá kell igazítanunk ehhez az egész családnak a napi rendjét. Hát ezt a stresszt nem kerülhetjük el, viszont nagyon sokat számít, hogy hogyan reagálunk rá, úgyhogy ne bagatelizáljuk el, hanem álljunk meg egy pillanatra, amikor elszabadul a káosz, merjünk átmenetileg kevesebbet vállalni, tanuljunk abból, hogy ami újra és újra félre megy, azt mondjuk meg lehet majd oldani, és kérjünk segítséget mi hamarabb, mert hogy majd szeptember második hetére már én azt gondolom, hogy még minden, ha nem is tökéletesen, de szépen fog alakulni, és biztos vagyok benne, hogy mire oda kerülünk majd, hogy megint szünet lesz addigra, úgy jól belerázódunk már a reggeli rutinba,

szét, majd össze fogunk pakolni. Nem kell rögtön megijedni ettől sem. Én viszont egy jó kis zenével készülök, Amy Winehouse dala ugyanis már is indul a folytatásban, aztán majd fekszünk a strandon a Bagosi Brothers Company-val is. Hát egyelőre még megtehetjük, de már hamarosan ugye azért minden strand bezár majd. Csak az árpürdők lesznek ugye természetesen nyitva, de addig is használjuk ki még a nyárnak a hátralevő részét és a jó időt, ami még azért tartogat meglepetést.

0: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már nagy családtag nálunk.
2: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled

Feküdni a strandon nagyon jó, és szól a vidéki sanzon, az is nagyon jó, hát nálunk a Babosi Brothers Company dala szólt 12:30-kor, és a strandos élményeket pedig még lehet azért élvezni itt-ott, mert ugye Nyíregyházi tófürdő szeptember 16-áig legalábbis előrejelzések szerint eddig fogadja a vendégeket, addig is ki lehet használni, már hogyha mondjuk van ideje rá éppen a mai napon, vagy még a jövő héten, ugye, még a gyerekek iskolába, anyáik kimennek a tóra, hát ez is lehet egy megoldás. Viszont arra is készüljenek, hogy most már az Aquarius élményfürdőbe is valamennyi szolgáltatás egyébként változatlanul igénybe vehetőek, és a téli-tavaszi szezonban ugye rendkívül népszerű a termáljegy, illetve a hétfő és csütörtökön igénybe vehető nyugdíjas napok is újra elérhetők, úgyhogy erre mindenképpen készüljenek azok, akik mondjuk az egész napi levezetést így formában szeretnék majd kipihenni, mert hogy ez is nagyon fontos, ugye ki hogy töltődik. Egyébként az én egyik kedvenc töltődősi kis hangulati helyszínem, az nem más, mint a szauna hely, akár itt kint az élményfürdőben. Zenélünk tovább, a legjobb zenék között nem sokára Valmarék csapata jön, de előtte Donna Luisa folytatásban, itt a Best FM-en.

A vonatokon pedig érdemes mondjuk vagy meleg pulcsit magunkkal vinni, vagy inkább semmit, attól függően, hogy a klímák hol működnek, hol nem. Mindent lehet hallani, és azt is, hogy nagyon sok helyen éjszaka végeznek mindenféle karbantartási munkákat. Erre megint csak föl lehet készülni, és mondjuk tájékozódni oldalunkról bestfmnyiregyháza.hu. Ugye szeptember 1-től ugye keddi napon indult az iskola, és itt a helyi, helyközi közlekedés is változott. Megint csak visszaváltunk egy másik rendre, aminek megint csak érdemes felkészülés jelleggel megnézni, ugye nem csak az indulási pontokat, hanem hogy honnan, hová, melyik busz éppen merre tart, mert hogy itt is ugye vannak változások, visszarázódunk itt mindenben. Hát így van ez, amikor az iskola kezdés ugye megkezdődik itt szeptemberben, akkor valahogy elfelejtjük a nyarat, és megint csak jön egy új séma, ami szerint haladunk. Hát mi is haladunk, a legjobb zenékkel jön Segi, és a Bombastic itt

készülünk az ebéddel, jobb esetben már megfőtt a húsleves, de jellegzetes illata van még annak a rántott húsnak is, és nem tudom, hogy kinél mi a tökéletes vasárnapi menüsor, a húsleves, rántott hús, vagy vannak-e újítások, nyugodtan meg lehet nekem ezeket is írni, én örömmel várom az információkat. Én Zentai Edit vagyok, akár a Facebookon is megtalál, az üzenetét pedig már előre köszönöm. Jönnek a hírek és pontban délben itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mentorok jelentkezését várja az egyetem, már keresik a város karácsonyfáját, visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok is. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az nye.hu oldalon érhetők el. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán érhetők el. Bár még szinte nyáriasan meleg az idő, a Nyír.vv Nonprofit Kft. Már az évvégi ünnepekre gondol. Keresik Nyíregyháza idei karácsonyfáját. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek az udvarán vagy telephelyén legalább 10-12 méter magas, formás fenyő áll, és azt szívesen felajánlanák a város számára. A fa szakszerű kivágásáról és biztonságos elszállításáról a városüzemeltető gondoskodik. Jelentkezni október 15-ig lehet e-mailben a fáról mellékelt fotóval. A részletek elérhetők a Nyír.vv honlapján. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a Nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számol be a Nyíregyházi Televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A Nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Szinte semmi sem zavarja a napsütést, ennek ellenére 25 foknál feljebb nem melegszik ma a levegő Nyíregyházán. Éjszaka a derült égbolt alatt egészen 9 fokig visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét elején fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már 32 fokot is elérhetünk, ezt azonban megélénkülő szél és némi csapadék követi, hűvösebb szelek is kezdenek fújni. Másnap már legfeljebb csak 23 fok lesz, ez utána állandósul is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Nagyon sok segítséget kapunk már a mesterséges intelligenciától, főleg akkor, hogyha nem tudunk mondjuk mit főzni, akkor nagyon egyszerűen bele kell csak írkálni, hogy éppen ha kinyitjuk a hűtőt, mit látunk benne, van tojás, van sonka, van tejföl, na ebből mit tudna összehozni. Én is egy ilyen jellegű kis segítséget kértem, úgyhogy nem sokára össze is állítok egy nagyon finom, egyszerű, tökéletes, egyszerű vasárnapi receptet. Ezzel készülök ebben az órában, a zenei fronton pedig Fergie dalával, Ricky Martin Innal Dérhenivel és David Gettával is ebben az órában.

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot.

Nagyon jó, hogy van otthon húsink, sajtunk, sonkánk, egy kis krumplink is, mert hogy egy tökéletes vasárnapi egyszerű, de nagyszerű ebéd a sajttal, sonkával töltött göngyölt karaj vagy csirkemell, tepsiben sütve mondjuk krémes krumpli pürével, ez nagyon-nagyon jó kis klasszikus fogás. Minimális előkészítést igényel, de a sajttól és a fűszerektől azt gondolom, hogy igencsak ünnepivé válik majd. Hogy hogyan készítjük ezt el, hát nagyon egyszerűen a hússzeleteket kiklopfoljuk, vékony szeletre sózzuk, borsozzuk, ízlés szerint mindkét oldalukat, és minden hússzeletre fektessünk egy szelet sonkát, egy csík sajtot, majd szorosan tekerjük fel őket. Helyezzük a tekercseket egy kiolajozott tepsibe, kenjük meg a tetejüket vékonyan tejfőllel, és majd szórjuk meg a maradék reszelt sajttal. Alufólia alatt 180 fokon süssük egy olyan 40 percig, majd fólia nélkül pirítsunk rá sajtot, még körülbelül 10 perc alatt isteni finom tud majd lenni. Ezután elkészítjük azt a kis finom krémes krumpli köretet, amihez krumpli, vaj, tej, só és egy csipet szerecsendió is nagyon jó kis ízbombát fog majd hozzátenni, úgyhogy készítsük ezt is el, és amikor megvan már ez a kis krémes krumpli pürénk, akkor szerintem remekül illik mondjuk hozzá egy klasszikus uborka saláta vagy házi savanyúság, úgyhogy én biztos, hogy így enném és készíteni. Én meg is kívántam, úgyhogy szerintem adás után én egy ilyen finomságot lehet, hogy el is fogok készíteni. Jó készülődést, és persze jó étvágyat kívánok mindenkinek a szuper vasárnapi ebédhez!

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatos

A vasárnapi feltöltődéshez számos szuper lehetőség közül lehet választani, akár a tökéletes otthoni pihenésre, akár egy kellemes kimozdulásra vágyunk, el lehet dönteni, hogy ki mire voksol, jó otthon is pihenni, főleg mondjuk ebéd után ledőlni, ilyenkor nagyon édeseket lehet aludni, sok esetben még úgy, hogy az embernek a szája széléről a nyál is úgy kifolyik, hű, de jó, hogyha valaki ezt meg tudja élni, de van, aki mondjuk vágyik arra, hogy ezt egy kellemes sétát mondjuk a sóstói erdőben. Én is egyébként nagyon sokszor kimegyek, és vagy biciklivel, vagy autóval, és ilyenkor vasárnap azért látom, hogy sokan kimennek egy kellemes sétát tenni. Nagyon jó, ki tudja kapcsolni teljesen az embernek a fejét, de akár a csónakázó tónál is lehet egy kellemes sétát tenni a friss levegőn távol. A hétköznapi nyüzsgéstől szerintem az egyik legjobb módja a mentális újraindításnak, vagy éppen lehet egyet csobbanni a fürdőkben, ahol nem csak a medencék, hanem a szaunák is tökéletesek a testi lelki ellazuláshoz. Hát ehhez kívánok mindenkinek kellemes időtöltést, és van még arra idő, hogy éppen ellátogassunk a Búzatérre, ahol a Bababőrze tart ugye a mai napon egészen 2-ig, érdemes még kilátogatni a piac külső fedett részére, ahol egy kellemes böngészésre van lehetőség, hogyha valaki szeretne éppen kincsekre vadászni, és ugyanez a helyzet a Régiség piacon is. Jó utat kívánok, toleráns közlekedést, ez a legfontosabb.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

töltődést nagyon jó, és kaptam is ilyen információt, hogy rövid autó útra is meg lehet indulni akár Nyíregyháza környékén, mondjuk a Tarcali bányatóhoz. Ugye Tokaj mellett körülbelül fél órás útra található ez a nagyon lenyűgöző forrásvizek által feltöltött türkiszkék vízű tó, írják itt nekem, amely a Nagy Kopaszhegy lábánál fekszik, és itt a közelben ugye ott az Áldó Krisztus szobor, amitől hát nagyon csodás panoráma nyílik a vidékre, akár ez is lehet egy jó kis úti cél, itt az ebéd utáni kis kikapcsolódása nincs messze, nem kell sokat autózni, és már is egy különleges kis helyszínt tudunk itt érzékelni, de ugyanez mondjuk Tiszalök, innen is kapok információkat, Kis Tisza Ökocentrum és Tanösvény, egy nagyon hangulatos 2,2 km hosszú ártéri tanösvény, amely közvetlenül a víz fele pallókon vezet végig a természet lágy ölén, de ha már tavakat keresünk, újfehértói vadastó egy kifejezetten hangulatos és csendes tóparti kiránduló hely, hogyha szeretne valaki teljesen elvonulni a városi zajok elől, és valljuk be őszintén, nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy jó csendben lenni. Hát igen, erre is meg kell érni, hogy az ember tudja mindezt értékelni. Jó programtervezést kívánok mindenkinek, belefér a délutánba ennek a választási lehetősége, még mielőtt a házi feladatnak neki látnánk és hangolódnánk mondjuk a hétfői napra. Nem gondolunk még erre, élvezzük a legjobb zenéket és élvezzük ezt a napot így szeptember 6-án.

Azt is mondhatnám, hogy a szemem a pályán van, és az is nagyon jó, hogy sok új térfigyelő kamerával bővült Nyíregyháza közterületi megfigyelő rendszere összesen 32-vel, újabb 32-vel. Az eszközöket egyébként összesen 16 új helyszínen telepítették, elsősorban nagy forgalmú csomópontokban és frekventált közterületeken, ahol valljuk be őszintén megadja azért a biztonságérzetet mindenkinek, főleg, hogyha sétál erre-arra és mindenféle embereket lát, akkor nem árt, hogyha tudjuk, hogy a nagy szem figyel ránk, mert ugye a szakemberek is egyébként már üzembe helyezés pillanatában vannak, és a kamerák többek között nem csak a közlekedési baleseteket tudják majd rekonstruálni, hanem a szabálytalan parkolások felderítésében is nagyon hasznos lesz, és persze a közbiztonság javítását is fogják majd ezek segíteni. Egyébként Nyíregyházán már eddig is több száz térfigyelő kamera működött, egyes helyszíneken pedig rendszámok megfigyelésére is alkalmas eszközöket használnak, úgyhogy mindenki fejbe azt raktározza ezt az információt, és azokat az információkat is, amik pontban egy órakor érkeznek hozzánk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolákban, hétfőn lezárják a 36-os főutat, idén is lesz Extreme Trail. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császnák Orsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé, a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. Szeptember 19-én, 20-án ismét megrendezik az Extreme Trail sportrendezvényt. Ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszín, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton akadályversenyt szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, majd vasárnap a futás szerelmeseit várják egy 5 és 10 kilométeres versenyre. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet át. Szinte semmi sem zavarja a napsütést, ennek ellenére 25 foknál feljebb nem melegszik ma a levegő Nyíregyházán. Éjszaka a derült égbolt alatt egészen 9 fokig visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét elején fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már 32 fokot is elérhetünk, ezt azonban megélénkülő szél és némi csapadék követi, hűvösebb szelek is kezdenek fújni. Másnap már legfeljebb csak 23 fok lesz, ez utána állandósul is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

ennek a híreket pedig köszönjük szépen, minden órában friss hírek, a következő óra után már Dékán István fog beköszönni, aki még egyelőre biztos, hogy nagyon készül majd mindenféle információkkal. No hát persze, ő is három gyermekes apukaként, gondolom, hogy csak úgy be fog esni majd ide hozzám. Hát hozzám is beesik nagyon sok jó dolog, többek között nagyon sok jó zene. A Lady Gaga dalát látom, Vastag Csaba a Bombondala is érkezik, a Well Hello is. No és velünk lesz majd a Keresem a Lány című dalt is, amit nagyon szeretek. Hát a lányokat is keresem, a fiúkat is keresem, és a Best FM hallgatóknak kifejezetten örülök. Köszönöm, ha még velem rádiózik ebben az órában. Én Szántai Edit vagyok. Lustálkozik!

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

0: FM, ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

Én nagyon nem szeretem rohantatni az időt, mert így is olyan gyorsan tellik. Mindig belegondolunk, hogy reggel van, aztán már este van, megint eltelt egy hét. De az, hogy most már keresik az idei karácsonyfáját a városunknak, az abszolút megállja a helyét, mint hír, mert hogy tényleg így van, ugye lassan közeledik az évnek egy csodálatos időszak, amikor a belváros is ünnepi díszbe öltözik, és nagyon sokan együtt gyönyörködnek a város karácsonyfájában, és ehhez egy nagyon szép hagyomány most már az, hogy a lakosságot, illetve a helyi vállalkozásokat kérik segítségül, hogy jelentkezzenek olyan szép fenyőfának a fölajánlásával, ami legalább 10-12 méter magas, formás, ez nagyon fontos, amelyet mondjuk szívesen felajánlanának a város számára. A fának egyébként a kivágásáról és nyilván a biztonságos elszállításáról a Nyírvévé Nonprofit Kft. Gondoskodik. A jelentkezési határidő pedig 2026. október 15-e. A város üzemeltetés kukac@nyirvv.hu e-mail címmel lehet jelentkezni. A fáról pedig nem árt, hogyha egy fotót is csatolnak az e-mailhez, aztán remélhetőleg, biztos vagyok benne egyébként, hogy meg lesz az országnak a karácsonyfája, amire már ezek szerint lehet készülni, úgyhogy érdemes kinézni az udvarra, megbökni a szomszédot, és hogyha egy olyan fával rendelkezik akár, akkor gondolkodjon el ezen a nemes felajánláson. Én pedig addig zenélek, míg ön gondolkodik, mert hogy ez a Best FM.

0: a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őszöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácson, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

közjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nagyon szépen telik a délután, mindjárt 1:30 van, azért még programom, hiszen a mai napon is még tart a nyíregyházi atlétikai centrumban a bizonyos fiatal atlétáknak az összemérkőzése. Itt legalábbis a keleti terület harmadik fordulóját tartják, és nagyon sok mindenben mérték és mérik meg még a mai napon is a korosztályuk, a tehetségüket, mert hogy a program rendkívül változatos, a rövid és középtávú futószámok mellett gát- és akadályfutás, gyaloglás, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, aztán ötösugrás, súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés és gerelyhajítás is szerepel a kínálatban. Hát nagyon izgalmas, úgyhogy nem csak a szurkolóknak, a nézőknek, hanem nagyon fontos mondjuk a gyerekeinkkel is elmenni egy ilyen helyszínre, ahol csak úgy egy képet nyernek arról, hogy milyen sportágakra is van egyébként lehetőség, hogy majd a továbbiakban a gyermeket fölkészítsük. Sport is van, és lesz is Sitko Ernő emléktorna jövő héten, szeptember 11-én és 12-én, és mint egy kétnapos rendezvényen lehet majd a helyi nyíregyházi kosaras fiúkat is látni a pályán, aminek a program ajánlatáról mi is be fogunk számolni természetesen. No most meg a legjobb zenék között egyszerre fogjuk azt énekelni, hogy keresem a lányt az álmomból, kiálmodott lányjal, jújúj, ha igen, akkor akár erről is mesélhet nekem. Én Zenta Jedit vagyok.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Betesemet hallgatjuk mindannak a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide úton, és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkában menet.

Nemzetközi ásványbőrze és ékszer kiállítás hihetetlen, de immáron 40. alkalommal nyitja meg kapuit. Az ásványbőrze és ékszer kiállítás Nyíregyházán, ahol különleges ásványokat, csillogó drága köveket és egyedi kézzel készített ékszerek várják mindazokat, akik szeretik a természet kincseit és az igényes kézműves alkotásokat, mert hogy a bőrze igazi kincsvadászat, minden standnál újabb és újabb meglepetés és szépség vár mindenkit még a mai napon is, egészen 4 óráig, mégpedig a Váci Mihály Kulturális Központban. Na nézzük, milyen program lehetőségekkel lehet itt még kalkulálni, sok minden lesz itt majd, például jövő héten Szakmafest szeptember 10-én, immáron itt nem csak a pályaválasztás előtt álló diákokat, de leginkább őket, a szülőket, pedagógusokat is várják majd, és itt egyébként a Kossuth téren a térség cégei és képzőhelyei is majd testközelből mutatkoznak meg, tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, erre kell tehát majd szeptember 10-én készülni. Aztán szeptember 11-12 nagyon jó kis hétvége lesz. Jön a Tirpák Fesztivál egészen pontosan 12-én, amikor is majd itt rengeteg finomság, ételek lesznek itt terítéken, lenyűgöző finomságok, színpadi produkciók, és ne felejtsük el, hogy majd szeptember 12-én este Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári állnak a színpadon, ők fognak majd szenzációs hangulatot varázsolni, ebben én biztos vagyok a Kossuth térre. Éppen, hogy vége a koncertnek, aztán 13-án a Vad Gasztronómiai Fesztiválnak lehetünk majd megint csak szem, fül és szájtanúi is, mert hogy finom ételeket lehet majd itt megkóstolni, hiszen itt azért a vadas ételeket fogják bemutatni, az őz, szarvas, vaddisznónak az egyedülálló ízvilágát, amelyet különböző főző csapatok fognak elkészíteni majd a legjobb alapanyagoknak a felhasználásával. Hát így kell hangolódni erre a szeptember elejei, közepei programsorozatra. Maradjunk egyelőre ennyiben, mert hogy kis léptekben haladunk, jó? Viszont zeneileg nagyot ugrunk, mert hogy jön a bombondal a pillanatokon belül.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

is, meg a mai nap, hát nekem telt el, mert hogy mindjárt 2 óra van. Ugye úgy vagyunk ezzel, hogy amikor a munkahelyen vagyunk, akkor azt ugye napnak tekintjük, pedig a nap igazi része sok esetben akkor jön el, amikor pihenhetünk, hazamehetünk, együtt lehetünk a családtagjainkkal, vagy csak úgy magunkkal, mert ugye ez is egy nagyon jó program tud lenni, úgyhogy én köszönöm szépen az elmúlt napok, órák figyelmét, és nagyon sok sikert kívánok a jövő hétre. Egy picit rázzuk meg magunkat, próbáljunk meg töltekezni a hétvégében, mert ugye ez is nagyon fontos. Holnap már visszaáll minden, megint csak megyünk iskolába, munkahelyre, jaj, ne mondjam már mindezt, tudom, hogy mindenki inkább azt szeretné hallani, hogy ma még pihenünk délután, hát legyen ez így, én ehhez nagyon kellemes időtöltést kívánok. Búcsúzom, egy hét múlva majd találkozunk hétvégén, addig is tudja, bárhol találkozunk a városban, nyugodtan állítson meg és mondja el nekem, amit éppen gondol. Én Zentai Edit vagyok, köszönöm, hogy velem tartott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tudományos konferenciát tartanak a könyvtárban. Éjszakai munkákat végez a MÁV. Sikeres volt az első akvatlon élménybajnokság. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. A Magyar Szellemi Élet organizátora, ezzel a címmel szervez tudományos konferenciát a 125 éve született Németh László író műfordító tiszteletére a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete. A résztvevők több előadást hallhatnak, mások mellett Németh László szövegvilágáról, az iszony adaptációk ábrázolás módjának sajátosságairól, vagy az író drámai nyelvéről. Az egésznapos programnak a könyvtár konferencia terme ad otthont szeptember 11-én. A részletek elérhetők a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Éjszakai, zajjal járó munkákat végez szeptemberben a MÁV Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vasúttársaság közölte, a Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon több szakaszon is dolgoznak majd. Mások mellett Kisvárdánál, Fényeslitkén, Császárszállás és Nyíregyháza között, valamint az Újfehértói vasútállomáson is. Érintik a munkálatok Nyíregyháza állomást is, itt szeptember 14-től 18-áig éjszakánként kell zajjal járó munkára készülni. A Debrecen-Mátészalka vasútvonalon a Mátészalka állomáson dolgoznak majd. A lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a Nyíregyházi Olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
3: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
2: És most néhány szó az időjárásról. Szinte semmi sem zavarja a napsütést, ennek ellenére 25 foknál feljebb nem melegszik ma a levegő Nyíregyházán. Éjszaka a derült égbolt alatt egészen 9 fokig visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét elején fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már 32 fokot is elérhetünk, ezt azonban megélénkülő szél és némi csapadék követi, hűvösebb szelek is kezdenek fújni. Másnap már legfeljebb csak 23 fok lesz, ez utána állandósul is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Vasárnap délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM 3 perccel 2 óra után. Köszöntöm, Déken István vagyok. Készülünk a hétfőre, ami hát iskola kezdés, pontosabban ez már a második hét. Hát ide is jönnek majd gondolatok friss időjárási adataink után, de van tét pedig már kezdés.

A Texas dal után nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 24 fok jelenleg egyébként ez a mai csúcsértékünk. A folytatásban kevesebb felhővel. Búcsúzunk majd a múló percektől. Igazából ilyen nagyon késő nyárias idővel találkozik. Holnap reggel 9 fok a reggeli start mellett. Ilyet még nem is tapasztaltunk. Úgyhogy mindenképpen kell egy pulóver, egy hosszabb nadrág most már a holnapi időjárásunk, tehát egyáltalán nem lesz rózsás. Ma még, ahogy mondtam, egész jó idő van, a parlagfű magas szintjére, gombák magas szintjére, a csalánfélék közepes szintjére számoljon, így a pollen terhelésünket látva, és ide jön a halott pénz. Nincsen véletlen dal.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

A hősök, akit hallottunk, aki énekelt a játszunk után. Hát a játékidő vége legalábbis nagyjából az iskola szezon a múlt héttel elindult. Az első néhány napban mindenhol is megtörténnek a szülői értekezletek, ahol megbeszélik, hogy nagyjából mi várható az évben. Adnak egy csomó papírt, amit alá kell írni. Ez általában így szokott lenni, megszoktuk már, talán az elsősök még nem, de ahogy majd telik az idő, majd ők is ráéreznek. Beszélgessünk a hetedikesekről, nekik mindenképpen érdekes a cikket olvasni, egy kicsit átrágni és beszélgetni szülőként arról, hogy milyen fontos a HPV védőoltását jól átrágni, jól megbeszélni, sőt szerintem beadni is, mert hogyha utána járunk, hogy milyen betegségeket okozhat ez a vírus, akkor én azt gondolnám, hogy ez mindenképpen szükséges, és ezzel a szóval élve. A napokban egyébként megkapják a srácok majd a tájékoztatót, hazahozzák az iskolából, nekünk pedig ki kell tölteni és visszaküldeni. Ennyi a feladat szeptember 15-ig egyébként, és hozzá tartozik, hogy ez az oltás majd iskolai környezetben valósul meg, ott tehát az iskolában ez meg is történik, mármint ennek beadása. Ha úgy dönt, olvassa a cikket, nagyon érdemes az MTN, a Best FM oldalán is. És már is megyünk tovább, DJ Tonkával, meg Kelly Rowland-tel jön a Work is.

a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy újabb városépítő program, melyről beszéljünk, az EAK Nonprofit Kft. És városunk önkormányzata segítségével újraindul a program Hulladékért komposztot akció címmel szeptember 14-től 26-áig. Ezt ugye ez az a program, amikor külön kell válogatni a pincében a lomot, üvegre, papírra, fémre, műanyagra, ezeket kell elvinni a hulladékudvarokba, egészen pontosan játszik a Korányi Frigyes utcai, a Kerék utcai és a Máté Szalka Ecsedi úti hulladékudvar is. Szóval ezek bármelyikébe kell elvinni a hulladékot, ezért pedig majd komposztos termőföld keveréket kapunk, melyet majd ugye szétszórva a virágos kerten, jövőre gyönyörű lesz a muskátli, vagy akármi a tátika, vagy tátogó, nem is tudom, hogy hívták ezt már. Érdemes tájékozódni, a Best FM oldalán a cikket ma is utoléri. Nelly Furtado énekeljen a Say It Right, van készítve a United-del 3-on párban, aztán már jönnek a hírek is.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mentorok jelentkezését várja az egyetem, már keresik a város karácsonyfáját, visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok is. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az enye.hu oldalon érhetők el. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán érhetők el. Bár még szinte nyáriasan meleg az idő, a Nyír.vv Nonprofit Kft. Már az évvégi ünnepekre gondol. Keresik Nyíregyháza idei karácsonyfáját. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek az udvarán vagy telephelyén legalább 10-12 méter magas, formás fenyő áll, és azt szívesen felajánlanák a város számára. A fa szakszerű kivágásáról és biztonságos elszállításáról a város üzemeltető gondoskodik. Jelentkezni október 15-ig lehet e-mailben a fáról mellékelt fotóval. A részletek elérhetők a Nyír.vv honlapján. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a Nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számol be a Nyíregyházi Televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A Nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Szinte semmi sem zavarja a napsütést, ennek ellenére 25 foknál feljebb nem melegszik ma a levegő Nyíregyházán. Éjszaka a derült égbolt alatt egészen 9 fokig visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét elején fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már 32 fokot is elérhetünk, ezt azonban megélénkülő szél és némi csapadék követi, hűvösebb szelek is kezdenek fújni. Másnap már legfeljebb csak 23 fok lesz, ez utána állandósul is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 óra után járunk 3 perccel, pörögnek a vasárnap percei, aztán hát készülünk a hétfőre, a mesemondó verseny sok mindenkinek lehet egy kiugrási lehetőség, pontosítok a srácoknak, hiszen itt 3 korcsoport van, hát mindjárt hozom az infókat. Best FM. This is...

Enigma után akkor nézzük ezt a mesemondó versenyt, mely a srácoknak érdekes. A visszacsatolás nagyon fontos, hogy segítsük nekik felfedezni a nagyvilágot, kinyitni a kapukat és egy kicsit bekukkantani, ha valamivel tehetségesek, akkor erre pedig felhívni a figyelmet. A mesemondó verseny akár ilyen céllal is születhetett, indulhat. A Váci Mihály Kulturális Központban lesz ez, melyre mindenképpen érdemes talán figyelnünk szeptember 30-án, amikor is három különböző korcsoportban lehet majd meséket mondani, hallgatni. Az óvodások 3-tól 6, az alsó tagozatosok 6 és 10, a felső tagozat pedig 10 és 14 éves korcsoport között mondhat meséket maximum 5 perc terjedelemben. Egyébként ez egy szabadon választott versike. Lehet mondjuk ebben az 5 percben szerintem sok mindent megszabnak, már legalábbis a versek kapcsán a nagy választékt nem tudom, hogy van-e. A jelentkezési határidő érdekes, szeptember 25-e, úgyhogy a felkészülési időszak szerintem már bőven esedékes. Folytatjuk a Honeybeast-tel, aztán majd a No Doubt is dalolászik It's My Life mindjárt.

11. szépkorúak sport találkozója. Ilyet azért ritkán hozok hírként, de mégis igaz, és már 11. alkalommal szervezik ezt meg Nyíregyházán, ahol lesz asztali tenisz, atlétika, futás, női férfi, kis labdadobás, játékos ügyességi sorverseny, és még egy csomó minden 65 éven felüli szépkorúaknak. A jelentkezési lap, illetve a további infókat a nyiregyháza.hu-n ön is megtalálja. Szeptember 14-ig lehet nevezni, a Continental Arénában lesz egyébként megtartva. Nagyon jól hangzik ez. Sikennel folytatjuk a Lavender Run után, itt a Bieber Steak csapata, az átirat a Dübörög a ház is.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Embertelen dal Lotfi Begivel, meg Presser Gáborral, Geszti Péterrel 2022-ből az átira tök jól sikerült. A parlagfű szezon pedig itt van, és ennek jeleit már azért fokozatosan érezzük. Szóval érdemes már ezzel számolni, ne feledje, a parlagfű pollen koncentrációja következő napoktól folyamatosan emelkedni fog. Hát most ez az idő, ami odakint fogadja, talán segít egy kicsit, de csak elodázza az esetleges előttünk állót. Mindenképpen számítanunk kell majd a dömpingre nagyjából egy hét múlva. Így a gyógyszerek szedését mindenképpen ajánlom. Ha tünetei vannak, akkor keresse pulmonológusát. Ezeken túl pedig ne feledje a programot, parlagfűért virágot, hogy segítsük egymást, hogy akár ez egy kis jutalmat is jelenthessen. Mindennel kapcsolatban most is tájékozódhat a Best FM oldalán, és jöjjenek a dalok, a folytatásként itt van nekünk az Oasis féle Wonderwall, aztán Tóth Gabi a Sorsról énekel mindjárt.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám?
2: Amelyik nem jut el a vevődhöz.
1: Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új vezetők az evangélikus iskolákban, hétfőn lezárják a 36-os főutat, idén is lesz Extreme Trail. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
4: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
3: Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. Szeptember 19-én 20-án ismét megrendezik az Extreme Trail sportrendezvényt. Ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszín, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton akadályversenyt szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, majd vasárnap a futás szerelmeseit várják egy 5 és 10 kilométeres versenyre. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet át. Szinte semmi sem zavarja a napsütést, ennek ellenére 25 foknál feljebb nem melegszik ma a levegő Nyíregyházán. Éjszaka a derült égbolt alatt egészen 9 fokig visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét elején fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már 32 fokot is elérhetünk, ezt azonban megélénkülő szél és némi csapadék követi, hűvösebb szelek is kezdenek fújni. Másnap már legfeljebb csak 23 fok lesz, ez utána állandósul is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 3 perccel járunk 4 óra után, érkezik Justin Timberlake és a Rock Your Body a folytatásként. Mi meg egy csomó mindenről beszélünk, programokat is készítettem ebbe az órába. Továbbra is számíthatunk az iskolák, óvodák környezetében a segítségre, hogy miről van szó, mindjárt megbeszéljük, hozom azonnal.

A Close to You Maxi Priest-től a 2000-es évek elejéből ugye el is tartolt a múlt héttel az iskola szezon, óriási forgalom volt az utakon, és hát igazából én azt gondolom, hogy ez egyre inkább erősödik majd, így ahogy haladunk a tél meg az ősz felé. Na de ne erről beszéljünk, hanem beszélgessünk az iskolákról, az óvodákról, a srácokról. A rendőrség és a polgárőrség most is segít, és nem csak a reggeli órákban, hanem a kora délutáni órákban is az iskolák, óvodák mellett a polgárőrök segítségével segítik a közlekedést, vigyáznak a srácokra. Nagyon fontos, hogy mi szülők magyarázzuk el újra, és még egyszer újra, vagy talán még kétszer is, hogy mi az, amire oda kell figyelni, mindig szétnézni az úton, és a többi, nem rohangálunk, stb. Szóval ez várja az iskolák környezetében, és persze az óvodáknál is. Látnunk kell, hogy ez az akció csak néhány hétig tart, amikor segítenek a srácokat visszazökkenni a hétköznapi kerékvágásba. Köszönjük egyébként. A Forest Street-tel folytatjuk a 10 éven átdal, mindjárt felcsendül Eminemmel, pedig pörgetjük a nyelvünket, Real Slim Shady. Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Hey, hey, hear me tonight,
0: cause my feeling is just so right. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Desiree dala után, mely egyébként a Life volt, mindjárt jön majd Roy meg Biga, mindenki is bánatommal. Elengedünk gondokat, nehézségeket, és ide egy kemény hír. Folyamatosan egyre inkább terjed a szőlőgavóca. Már 22 hazai borvidéken igazolták egyébként a fertőzést, mely hát nyilvánvalóan óriási veszteség a tulajdonosoknak, és itt az újabb, Bükkben is igazolták a fertőzés jelenlétét, a Nébik közölte a hírt, és megkezdte szükséges lépéseit, melynek végeredményeként elrendelik a tőkék megsemmisítését, és azért látjuk, hogy egy szőlőtőke azért nem egy-két év, mire termőre fordulhat, hanem rengeteg befektetett munka, és a csapadék hiányos időszakokban azért ez akár sokkal tovább is elhúzódhat, szóval ez óriási veszteség. Mindenképpen figyeljük a jeleket, a rémisztő jeleket, és időben még azért sokat tehetünk. Tájékozódjon akár a Best FM oldalán, a Nébik oldalán, és már folytatjuk is, érkezik Kohanski Roy Bigával, a mindenki is bánottam után Nelly Ride With Me dala, aztán át mondtam, hogy készülünk a hétfőre, a friss előrejelzések mindjárt.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

lendületet merítettünk az utolsó percekhez a Hide You Cushion-tól. Folytatjuk a barokkal, mindjárt előtte friss előrejelzések, ahogy már mondtam, illetve olvasható volt korábban is, az előrejelzésekben hűvös lesz a reggel, 8-9 fok is mérhető majd itt a városban, és ugye külterületen még hűvösebb is lehet, 23-24 fok lehet a legmelegebb órákban, ez a hétfő is tart nál, azért mindenképpen egy pulcsit majd megkíván, melyet leveszünk. Elkezdődött az az időszak, amikor az az igazi átmeneti időjárással számolnunk kell, a reggelben hűvös, a napközbeni órákban pedig kellemes idővel, ilyenkor a legkönnyebb megfázni, ezzel számoljon. A reggel perceiben észak-keleties szél, a késő délutánban pedig majd keleties mérsékelt szél kíséri a perceket. Egyébként sok-sok napsütés várható. Ide egy kis kalendárium, holnap 6-án Zakariás ünnepel, méghozzá Beátával, Csanáddal, Idával, ez egyébként a nagyszülők világnapja, ez is azért mindenképpen fontos. Folytatjuk a barokkal, Jade-del, a Unique-kal, aztán pedig a hírekkel, miután majd a Night Shift érkezik, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én megyek pihenni, holnap találkozunk legközelebb a délutánban, 2-től. Itt a Best FM-en István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
2: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Mentorok jelentkezését várja az egyetem, már keresik a város karácsonyfáját. Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok is. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az enye.hu oldalon érhetők el. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán érhetők el. Bár még szinte nyáriasan meleg az idő, a NyírVV Nonprofit Kft. Már az évvégi ünnepekre gondol. Keresik Nyíregyháza idei karácsonyfáját. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek az udvarán vagy telephelyén legalább 10-12 méter magas, formás fenyő áll, és azt szívesen felajánlanák a város számára. A fa szakszerű kivágásáról és biztonságos elszállításáról a városüzemeltető gondoskodik. Jelentkezni október 15-ig lehet e-mailben a fáról mellékelt fotóval. A részletek elérhetők a NyírVV honlapján. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számolt be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Szinte semmi sem zavarja a napsütést, ennek ellenére 25 foknál feljebb nem melegszik ma a levegő Nyíregyházán. Éjszaka a derült égbolt alatt egészen 9 fokig visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét elején fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már 32 fokot is elérhetünk, ezt azonban megélénkülő szél és némi csapadék követi, hűvösebb szelek is kezdenek fújni. Másnap már legfeljebb csak 23 fok lesz, ez utána állandósul is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új vezetők az evangélikus iskolákban, hétfőn lezárják a 36-os főutat, idén is lesz Extreme Trail. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császnák Orsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
2: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredmény munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
1: Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. Szeptember 19-én, 20-án ismét megrendezik az Extreme Trail sportrendezvényt. Ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszín, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton akadályversenyt szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, majd vasárnap a futás szerelmeseit várják egy 5 és 10 kilométeres versenyre. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet át. A nap végén is derült marad Nyíregyháza felett az ég, éjszaka sem növekszik meg a felhőzet, a levegő gyorsan hűvösödik, hajnalban már a 9 fokot is elérhetjük, aztán holnap napközben ismét 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. Szerdáig fokozatosan egyre jobban melegszik, akkor már 32 fokot is elérhetünk, majd egy újabb hidegfront érkezik csapadékkal és lehűléssel, a jövő hét második felében általában legfeljebb 24 fokot mérhetünk majd. A Best FM hírei Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál Németi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tudományos konferenciát tartanak a könyvtárban, éjszakai munkákat végez a MÁV. Sikeres volt az első akvatlon élménybajnokság. Zsíros Hamtás vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. A Magyar Szellemi Élet organizátora, ezzel a címmel szervez tudományos konferenciát a 125 éve született Németh László író műfordító tiszteletére, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete. A résztvevők több előadást hallhatnak, mások mellett Németh László szövegvilágáról, az iszony adaptációk ábrázolás módjának sajátosságairól, vagy az író drámai nyelvéről. Az egésznapos programnak a könyvtár konferencia terme ad otthont szeptember 11-én. A részletek elérhetők a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Éjszakai, zajjal járó munkákat végez szeptemberben a MÁV Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vasúttársaság közölte, a Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon több szakaszon is dolgoznak majd. Mások mellett Kisvárdánál, Fényeslitkén, Császárszállás és Nyíregyháza között, valamint az Újfehértói vasútállomáson is. Érintik a munkálatok Nyíregyháza állomást is, itt szeptember 14-től 18-áig éjszakánként kell zajjal járó munkára készülni. A Debrecen-Máté-Szalka vasútvonalon a Máté-Szalka állomáson dolgoznak majd. A lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a Nyíregyházi Olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
3: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
2: És most néhány szó az időjárásról. A nap végén is derült marad Nyíregyháza felett az ég, éjszaka sem növekszik meg a felhőzet. A levegő gyorsan hűvösödik, hajnalban már a 9 fokot is elérhetjük, aztán holnap napközben ismét 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. Szerdáig fokozatosan egyre jobban melegszik, akkor már 32 fokot is elérhetünk, majd egy újabb hidegfront érkezik csapadékkal és lehűléssel, a jövő hét második felében általában legfeljebb 24 fokot mérhetünk majd. A Best FM hírei Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a Petszom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: Hazai. Há, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mentorok jelentkezését várja az egyetem, már keresik a város karácsonyfáját, visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok is. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az nye.hu oldalon érhetők el. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán érhetők el. Bár még szinte nyáriasan meleg az idő, a NyírVV Nonprofit Kft. Már az évvégi ünnepekre gondol. Keresik Nyíregyháza idei karácsonyfáját. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek az udvarán vagy telephelyén legalább 10-12 méter magas, formás fenyő áll, és azt szívesen felajánlanák a város számára. A fa szakszerű kivágásáról és biztonságos elszállításáról a városüzemeltető gondoskodik. Jelentkezni október 15-ig lehet e-mailben a fáról mellékelt fotóval. A részletek elérhetők a NyírVV honlapján. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számol be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A Nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. A nap végén is derült marad Nyíregyháza felett az ég, éjszaka sem növekszik meg a felhőzet. A levegő gyorsan hűvösödik, hajnalban már a 9 fokot is elérhetjük, aztán holnap napközben ismét 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. Szerdáig fokozatosan egyre jobban melegszik, akkor már 32 fokot is elérhetünk, majd egy újabb hidegfront érkezik csapadékkal és lehűléssel. A jövő hét második felében általában legfeljebb 24 fokot mérhetünk majd. A Best FM hírei Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Híregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolákban, hétfőn lezárják a 36-os főutat, idén is lesz Extreme Trail. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredmény munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyiregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. Szeptember 19-én, 20-án ismét megrendezik az Extreme Trail sportrendezvényt. Ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszín, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton akadályversenyt szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, majd vasárnap a futás szerelmeseit várják egy 5 és 10 kilométeres versenyre. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet át. A nap végén is derült marad Nyíregyháza felett az ég, éjszaka sem növekszik meg a felhőzet. A levegő gyorsan hűvösödik, hajnalban már a 9 fokot is elérhetjük, aztán holnap napközben ismét 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. Szerdáig fokozatosan egyre jobban melegszik, akkor már 32 fokot is elérhetünk, majd egy újabb hidegfront érkezik csapadékkal és lehűléssel. A jövő hét második felében általában legfeljebb 24 fokot mérhetünk majd. A Best FM hírei Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazatalálsz. Egyszer majd úgyis hazatalálsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a Best FM ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.